Garrett. Amputation. Garrett. Amputation. Garrett. Amputation. Garrett.